a csógéhelykát a szal, tongcsogóra csinkáhájadó, köröngyül